0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jelasztok, va!
1: Jodin FM.
3: Klaszne radio. Vdorohu.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyen. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.
2: Úgy itt megmásztuk a hegyeket,

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: священне право на два короткі слова маю честь.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Це Радіопульс. 92.2 FM.

0: popzenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Kárpát. Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodim FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяносто два и один FM. Классное радио в дорогу.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Mindenható Úrunk, megváltó Jézus Krisztusunk, valóban hozzád könyörgünk, tekints a mi életünkre, tekints a mi jelenlegi helyzetünkre. Urunk, te előtted ott van az életünk, te látod, hogy milyen nehézségekkel küzdünk, te látod, hogy milyen terheket hordozunk, de azokat is látod, amelyeket igyekszünk mások előtt elrejteni, vagy sokszor önmagunk előtt is elrejteni. Csak megtűrjük, csak hordozzuk a nehézségeket az életünkben, próbálunk nem figyelni rá, de Urunk, te előtted ott vannak mindezek, és látod, hogy mi az, ami megterheli az életünket. Látod, hogy mi az, ami figyelmünket te rólad elvonja, mi az, ami elterheli.

Urunk, adj nekünk alázatos szívet, ad nekünk te rád figyelő szívet, rád figyelő gondolatokat. Te formáld, Urunk, a mi akaratunkat is, hogy meg is cselekedjük azt, amire te elindítasz bennünket, ha tudjunk valóban te benned bízni, és a te utaidon járni. Így könyörgünk az Isten tiszteletünkért. Te áld és te szenteld meg azt. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, 108. Zsoltárból. Isten igéjét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. 108. Zsoltárban így van megírva Isten igéje. Dávid Zsoltár éneke. Kész az én szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt. Mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Segítsen jobbod és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid. Isten így szólt szentélyében. Örömmel adom örökségül Sikemet, és kiosztom a Szukót völgyét. Enyém Gileád, enyém Manassé, Efraim sisak a fejemen, Júda a kormánypálcám. Moab pedig a mosdómedencém, Edomra teszem sarumat, Filiszteán diadalmaskodom. Ki viszel az erős városba? Ki vezet engem Edomba? Csak te, Istenünk, noha elvetettél minket, te, Istenünk, bár nem jársz seregeinkkel. Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez, ellenségeinket ő tapossa el. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit ma reggeli Isten tiszteletünkön is, hogy előttünk van ez a 108. Zsoltár is. Olyan gondolatokat, olyan érzéseket fogalmaz meg, amire olyan jó rátekinteni. És azt gondolom, hogyha ezt a Zsoltárt elolvassuk, és azt kérnénk, hogy próbáljuk meg röviden összefoglalni, hogy miről is beszél, miről is tanít ez a Zsoltár, akkor nagyon sokan idéznénk a Zsoltárnak az elejét. Kész a szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Van Isten magasztaló Zsoltár. Nagyon sok ének is született ebből az egy versből. Olyan jó olvasta, olyan boldog érzéssel tölti el az embert. És valóban ez az egy vers annyi gondolatot ébreszt, vagy annyi érzést vált ki az emberből, hogy több dalra is elegendő. Amióta elolvastam ezt a Zsoltárt, készülve a mai Isten tiszteletre, azóta is ezek az énekek járnak a fejembe. Ezeket énekli a szívem is, mert valóban olyan jó énekelni. Olyan jó belegondolni, kész a szívem, Istenem, hogy téged magasztaljalak. Aztán, ha megállunk egy kicsit, akkor mégis el kell gondolkodnunk, hogy valóban kész a mi szívünk erre. Valóban az Isten dicséretével, az Isten magasztalásával van telve a mi szívünk. Hányszor van ott az életünkben panasz? Panasz a körülményeink miatt, amelyeket nem tudunk változtatni, amelyek befolyásolják az életünket, amelyek sodorják az életünket. Hányszor van ott panasz az életünkben a sikertelenségeink miatt? Mert úgy szerettünk volna valamit, és nem sikerült. Megpróbáltuk, és mégis kudarcot vallottunk. És e körül forognak a gondolataink. A mindennapi tevékenységeinket is csak olyan monotonan végezzük, mert ez járja át a szívünket, a lelkünket, mert felzaklat, mert feldúl, mert nem sikerült, pedig mi mennyire szerettük volna. Hányszor van ott panasz a mi szívünkben, a mi szánkban, önmagunk felé is, a mulasztásaink miatt, amit meg kellett volna tenni, meg akartam én tenni, és ott tornyosulnak előttünk feladatok, beszélgetések, amelyeket elmulasztottunk, látogatások, amelyeket elmulasztottunk, amikor fel kellett volna valakit hívni telefonon, vagy egyszerűen át kellett volna hozzá sétálni.

0: Tálni, és megkérdezni, hogy hogy van, vagy a segítségére lenni, és valahol éreztük belül, hogy ez, ennek lenne az ideje, ennek lenne a helye, de valami miatt elmulasztottuk. És megtölti a mi gondolatainkat, a mi szívünket, a mi érzéseinket, az, amit másként kellett volna. Hányszor tölti el az életünket félelem vagy aggódás, amikor egymás után jönnek a kérdések, hogy meddig tart még? Meddig tart még a békétlenség körülöttünk? Meddig tart még, amikor az Isten megengedi, hogy igazságtalanság történjen? Meddig tart még, hogy családok szét legyenek szakítva? Meddig tart még, hogy valaki épp az otthonába van bezárva, valaki pedig nem mehet az otthonába? Van még tovább, van még lejjebb, jöhet még rosszabb. És amikor föltesszük ezeket a kérdéseket, nagyon sokszor megtapasztaljuk, hogy jöhet még. Lehet még olyan, amire nem is gondoltunk. Hányszor tölt el aggódás bennünket a jövő miatt? Akkor történik valamilyen változás, és föltesszük magunknak a kérdést, mi jön ezután? Amikor örömmel tekintünk a gyermekekre, akik délután betöltik ezeket a padsorokat, és itt hangoskodnak, zsivajognak és énekelnek, olyan örömmel lehet rájuk tekinteni, de aztán csak megkérdezi az ember önmagától, hogy milyen jövőbe fognak ők felnőni. Milyen kihívásokkal kell szembesülniük, mert látjuk, hogy nem jó irányba tart a világ. Nem jó változások vannak. Mibe fognak ők felnőni? Mivel kell majd nekik megküzdeniük, és megtölti az aggodalom a mi szívünket. Hányszor érkeznek hozzánk hírek, és hányszor kutatjuk a híreket, és próbáljuk jobban megérteni a világnak a működését, és megpróbáljuk kiszámítani, hogy akkor mi fog következni. Megpróbálunk előre tekinteni, hogy megpróbáljunk fölkészülni rá. Ha visszaemlékeznek a testvérek arra napra, amikor elérkezett hozzánk a háborúnak a híre, akkor talán emlékeznek arra, hogy hogyan reagáltak az emberek. Hogy olyan kétségbe esetten keresték nagyon sokan, hogy akkor mit is kellene tenni. Sokan a gyermekekért szaladtak óvodába, iskolába, sorok álltak a bankautomaták elől, hogy akkor lehet a pénzt kellene kivenni a bankból, de lehet, hogy a benzinkútra kellene inkább sorba állni, vagy lehet a boltba kellene szaladni. De valamit tenni kell, valahogyan fel kell készülni, de nem is tudjuk, hogy mire lenne igazán szükség. Cselekedni, megpróbálni megérteni mindazt, ami körülöttünk van, és megpróbálni tenni valamit. Hányszor váltakozik az életünkben remény és csüggedés? Mert mi azt gondoltuk, abban reménykedtünk, aztán csalódni kell benne. És mindezek, testvérek, nagyon sokszor megtöltik a mi életünket. Megtöltik a mi szívünket. Ezzel vannak eltelve gondolataink. Erről beszélgetünk, amikor találkozunk valakivel. Amikor leülünk egy kávé mellé, vagy leülünk egy közös asztalhoz, vagy egyszerűen csak összefutunk valakivel a városban. És ezekben a mindennapi találkozásokban, hát tegyük fel a kérdést önmagunknak, hogy hányszor lenne igaz a Zsoltárnak ez a szava, ez a mondata a mi életünkben? Kész az én szívem, Uram, hogy téged magasztaljalak. Azzal van tele a szívem, hogy én az Istent magasztalom, az Isten dicsőítem. Az Isten tetteit veszem észre ebben a világban. Az Isten gondviselését tapasztalom meg a magam életében, és erről akarok beszélni, és ezt akarom továbbadni. Vagy hányszor van az a nagyon sok minden, amiről eddig szó volt. És testvérek, hogyha megnézzük ennek a Zsoltárnak a feliratát, azt látjuk magunk előtt reggeli ének háborús időben. Ez a Zsoltár nem akkor születik, amikor minden jó. Ez a Zsoltár nem akkor születik, amikor a körülmények megengedik, hogy olyan nagyon sok mindenre ne tekintsünk, hanem valóban az Isten magasztalásával legyünk elfoglalva. Ez a Zsoltár olyan időben születik, és olyan időben hangzik föl, amikor mindazok a körülmények ott lehettek a Zsoltárírónak az életében, amelyekről eddig beszéltünk. Az a félelem, az az aggódás, a jövőnek a bizonytalansága, lehet, hogy korhoz kötötten, de a körülmények hasonlóak voltak. És hogyan tudja akkor mégis azt írni, kész az én szívem, hogy magasztaljam és dicsérjem az Urat? Hogyan lehet ez őszinte? Hogyan születhet meg a mi szívünkben is őszintén ez a felkiáltás, és hogyan lehet igaz? Ahogyan végigolvassuk a Zsoltárt, a következő versek ebben adnak nekünk támpontokat, ebben igazítanak el. Azt olvassuk a 7. versben, segítsen jobbod, és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid. Látjuk tehát, hogy szüksége van az ő népének a megmenekülésre. Van nyomorúság, van szorongattatás az életükben. De nagyon fontos az, hogy látja ez a nép, látja a Zsoltáros, hogy szükség van megmenekülése. Szükség van arra, hogy az Úr cselekedjen, és az Úr mentsen ki bennünket abból a nyomorúságból, abból a szorongásból, amiben benne vagyunk. Azokból az érzésekből és gondolatokból, amelyek nagyon sokszor körbeveszik az életünket, és amelyek sokszor a mi életünket, gondolatainkat teljesen kitöltik. Kárténk egy nagyon fontos kérdést tesz fel, amikor azt kérdezi meg, hogy te ismered a te nyomorúságodat? Te tudod, hogy szükséged van megmenekülésre? Neked tudod, hogy szükséged van megmenekülésre a te bűneidből? És tudod, hogy szükséged van arra, hogy az Isten kiemeljen mindezek közül, a háborgó gondolatok és érzések közül? Hogy szükségünk van arra, hogy az Isten cselekedjen. És ahogyan ez a 7. vers is kéri, segítsen jobbod és hallgass meg minket. Bizonyos abban, hogy ha meg akar menekülni, akkor az Isten segítségére van szüksége. Arra van szüksége, hogy a mindenható Isten legyen az, aki cselekszik. Az Isten segítségére és meghallgatására van szükség. Aztán a 8.-10. versben egy felsorolást olvasunk különböző földrajzi helyekkel, különböző képekkel, törzsekkel és városokkal. De ezekből a versekből is az első következtetés, amit levonhatunk, amit megfogalmazhatunk, hogy mindezek az Isten tulajdona. Úgy beszél mindezekről Dávid, hogy ezek az Isten tulajdona, hiszen ő az, aki örökségül adja, ő az, aki kiosztja, vagy egyszerűen csak oda teszi mellé, az enyém, az Istené. Vagy ahogyan egy másik Zsoltár mondja, az Úré a föld, és annak teljessége. Minden, ami van körülöttem, ami van az én életemben, az, amit akár a magaménak mondok, az elsősorban az Isten tulajdona. És már ebben lehet az embernek békessége. Annak idején Isten népének is, amikor háború vagy harc volt körülötte, az Isten tulajdona. Az Úr az, aki elosztja, az Úr az, aki meghatározza földrajzi területeknek az idejét, népeknek az idejét és életét. Ő határoz, ő dönti el, hogy ki az, akit felemel, és ki az, akit letaszít. Ki az, akit megaláz, és ki az, aki alázatosságában fölemeli az Úr. Azt olvassuk, enyém Manassé, Efraim sisak a fejemen. Ha erre a két törzsre tekintünk, akkor tudnunk kell azt, hogy ezek a törzsek elsőként voltak, akik keveredtek a pogány népekkel, akik közé bejöttek a pogány istenségek, akik eltértek az Istentől, elfordultak az elsők között, Izrael népének a törzseiből. És mégis azt mondja a zsoltáros, és az Úr azt mondja, enyém. Sőt, azt mondja, sisak a fejemen, egy védelem, a fejnek a védelme. Azt mondja ki ezzel, hogy az Úr nem mond le róla. Ezek a törzsek, ezek a területek fontosak és értékesek az Úr előtt, mert az Úr saját tulajdonának tekinti. Lehet, hogy éppen nehézséget élnek meg, lehet, hogy éppen idegen népek támadják, lehet nagyon sok nehézség háborús időben, abban a korban és a mai korban is. De mindezeken túl megvallja, hogy az Isten tulajdona és az Isten előtt fontos és értékes. Azt mondja Júda a kormánypálcám. Tudhatjuk azt, hogy Júda népe, Isten népe, hányszor tér el az Úrtól? Hányszor tagadja meg azt a törvényt, amelyet az Úr ad neki? Hányszor feledkezik meg róla? És a későbbi időkben, a királyok könyvében egyre inkább ezzel találkozunk, hogy szinte feledésbe merül az Úr törvénye. Mikor Jósiás király idejében megtalálják a törvénykönyvet és felolvassák, emlékeztetni kell a népet, hogy ez az Úr törvénye, és hogyan élünk ehhez képest mi. Eltérnek, elfordulnak, Dávid előtt is, azután is, és mégis, azt mondja ez a zsoltár, Júda a kormánypálcám. Ő az, aki meghatározza a törvényt. Az Isten megbocsát. Megvallása ez a mondat, ez a néhány szó annak, hogy az Isten nem veti el végleg az ő népét. Akkor sem, hogyha eltér tőlük. Akkor sem, hogyha néha úgy él, hogy mintha nem is ismerné az Isten törvényét, mintha megfeledkezett volna róla. Az Úr mégis felemeli, megbocsát, és visszavezeti őt az ő törvényébe. És a zsoltár végén újra visszatér az a gondolat, amellyel el is indult, hogy az Úr segítségére van minden körülmények között szüksége. Ki viszel az erős városba, ki vezetel engem Edomba? Csak Te, Istenünk. Megvallása annak, hogy csak az Úrra számíthat az ember. Hogyha meg akar menekülni, hogyha az igaz úton akar járni, akkor az Úr segítségére van szüksége. Nagyon sokszor szeretnénk emberekben bízni, nagyon sokszor szeretnénk megtalálni a biztos pontjainkat ebben a világban, és emberekhez kötődni, kiszámíthatóvá tenni az életünket, bebiztosítani magunkat. De mindezeken túl ott kell legyen bennünk az az indulat és annak a megvallása, hogy mindezeken túl az Úr az, akire mi számítunk, az Úr az, akiben mi bízunk, akitől várjuk a segítséget. Szóval olyan egyértelműen meg is fogalmazza ez a zsoltár, az emberi segítség mit sem ér. Hogyha emberekben akarunk bízni, hogyha emberekben találjuk meg a mi bástyáinkat, akkor nagyon sokszor csüggedünk el, és nagyon sokszor csalódunk. Az Úrban bíz. 118. zsoltár azt fogalmazza meg, jobb az Úrnál keresni ortalmat, mint előkelő emberekben bízni. Ma is megállja a helyét. Jobb az Úrnál keresni oltalmat. Annyira szeretnénk a magunk kezébe venni az életünket és bebiztosítani. És amikor elérkezünk a határainkhoz, és azt látjuk, hogy valamit már nem tudok befolyásolni, valamit már nem tudok bebiztosítani, akkor jönnek mindazok a gondolatok és érzések. A félelem, az aggodalom, a kétségbeesés, a reménytelenség, amelyek eltöltik a mi életünket, amelyek átveszek a teret a mi szívünkbe. És hol van már akkor, hogy kész a mi szívünk az Isten magasztalására? Testvérek, nagyon sok helyen vallják meg a közösségeink, a gyülekezeteink, hogy az Úrnál keresik az oltalmat. Ha csak a címerünkre tekintünk, római levélből emeli ki a verset, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Amikor azt is látjuk, hogy vannak ebben a világban nyomorúságaink, szorongásaink, vannak emberek, akik nem mellettünk állnak, hanem ellenünk dolgoznak. Van a világban olyan indulat, hogy az Úr népének a közösségeit szétzilálja, szétdobálja. De ha az Isten velünk, ha mi az Istent követjük, benne vetjük a bizalmunkat, akkor nem számít, hogy hányan vannak ellenünk. 90. Zsoltár nagyon sokak számára temetésekkel kapcsolatosan jelenik meg, és talán amikor elkezdjük énekelni, akkor ez is jut elsőnek eszünkbe. Ehhez kapcsoljuk. Pedig ha belegondolunk, miért is került ez oda, ez a Zsoltár, amikor meg kell állnia egy közösségnek, egy ravatal fölött, miért is a 90. Zsoltárt énekli. Amikor szembesülünk az elmúlással, amikor szembesülünk azzal, hogy vannak csaták, amelyeket nem tudunk emberileg megnyerni, amikor legyőzöttnek érezzük magunkat, akkor a közösség azt vallja meg, hogy mi az Istenben bízunk. Elejétől fogva. Minden körülmények között, ami bizalmunkat az Istenbe vetjük. És ha úgy is tűnik, hogy ebben a földi életben elveszítünk csatákat, amikor leginkább ott van a csüggedés a szívünkbe, a bizonytalanság az életünkbe, akkor vallja meg, és akkor van leginkább szükség arra, hogy megvalljuk, hogy mi az Úrba vetjük a bizalmunkat. Mert mielőtt bármi létezett volna, ő már akkor volt, és ő hívott életre mindent. A veszteségben, a nehézségek között, a háborús időkben megvallani, kimondani azokat a dolgokat, amelyeket talán mindannyian tudunk, ismerünk, mégis szükségünk van annak megvallására. Amit itt nagyon sok módon előhoz ez a Zsoltár. Az Úré a föld. Az Úr az, aki fölülről mindent irányít. Akinek a bölcsessége előtt vannak a mi életünknek az eseményei, a mi életkörülményeink. És mi mindezek között az Úrba vetjük bizalmunkat. És akkor jöhet tényleg bármilyen nyomorúság, bármilyen nehézség, bármilyen támadás készé tudja tenni a Szentlélek Isten a mi szívünket. Nem a mi erőnkből, de ha megvalljuk a mi hitünket, ha megvalljuk a mi bizalmunkat az Istenben, akkor tud munkálkodni bennünk a Szentlélek, és akkor valóban igaz lesz a mi szánkból is, hogy kész a mi szívünk, hogy dicsérjük és magasztaljuk az Istent minden körülmények között. Így legyen. Amen. Mindenható Úrunk, hálát adunk a Te igédért, hálát adunk azért, mert ott lehet előttünk, mert olvashatjuk, mert elgondolkodhatunk rajta. Hálát adunk neked, Urunk, hogy a Te igédnek az olvasásakor, a Te akaratodnak a keresésekor sem hagysz bennünket magunkra, hanem a Te ígéreted szerint Szentlélek Isten az, aki megmagyarázza, eszünkbe juttatja, érthetővé teszi számunkra a Te szavadat. Így bízunk, Urunk, abban, hogy az elhangzott ige is ott lesz a mi szívünkben, ott lesz a mi lelkünkben is, vezeti tovább a mi életünket. Urunk, Te látod, hogy milyen nagy szükségünk van a Te vezetésedre, hogy valóban a nagyon sok esemény, nagyon sok gondolat és érzés között megtaláljuk a helyes utat Te feléd. Megtaláljuk a mi békességünket Te nálad. Ha tudjuk, Urunk, megvallani minden körülmények között, hogy mi benned bízunk, hogy mi hisszük, hogy Te vagy a mindenható Isten, aki a kezében tartasz mennyet és földet. Urunk, mi életünket is a Te kezedbe tesszük, és bízunk abban, hogy Te vagy az, aki vezeted azt, Te vagy az, aki tenyeredben tartod, és nem engeded, hogy végre elessünk, nem engeded, hogy ingadozzék a mi lábunk, hanem vezetsz bennünket. Adj nekünk, Urunk, engedelmes szívet. Add, Urunk, hogy hadd tudjunk egyre inkább Te hozzád közel kerülni, hogy valóban a mi szívünk, a mi lelkünk a Te dicséreteddel és magasztalásoddal legyen tele. Ne engedjük, hogy teljesen elborítson bennünket a mindennapi események, az azok által kiváltott érzelmek, gondolatok, félelmek vagy aggodalmak. Nem, hadd tudjunk mindent Te eléd vinni, a mi kétségeinket és a mi örömeinket egyaránt. És hadd tudjunk minden körülmények között neked hálát adni és téged magasztalni, mert minden körülmények között megtartasz bennünket. Így vezesd, Úrunk, a mi közösségünket, így adj erőt nekünk a szolgálathoz, így könyörgünk, hogy légy velünk a mai napon is, amikor elérkeznek hozzánk a gyermekek, hadd tudjuk a Te szavadat közöttük úgy szólni, hogy megszólíthasd őket, hogy tovább vihessék azokat az ígéket, azokat a megtapasztalásokat és bizonyosságokat, amelyeket általunk mondasz. Te munkálkodj, Urunk, az ő szívükbe is. Könyörgünk, Urunk, Te légy mindazokkal, akik a mi gyülekezeteinkhez tartoznak, hogy tudjunk valóban a Te követőid, a Te szolgálattevőid lenni, és vinni a Te örömüzenetedet ebbe a világba. Urunk, oly nagy szükség van a Te békességedre ebben a világban. Vezess bennünket, hogy szolgáid lehessünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Szemere Judit, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Na, azt gondolom, hogy tegnap reggel hűvös volt, de délután annyira fulladt volt a levegő, hogy azon gondolkoztam, hogy ne, hát azt mondtátok, hogy itt igazából megérkezett a 10 fokos lehűlés. Reggel még Jackie volt rajtam, de délután valóban is melegem volt. Igen, meleg hideg volt. Na hát ez ilyen időszak, ne adjátok fel.
1: A globális lehűlésnél is néha tapasztalunk 40 fokot.
0: Aztán fontos megjegyeznünk, hogy hattunk arról hírt, a Facebookon láthatták a fotókat, hogy megkezdték Aszti Beregszász útvonalon a Bogdánk-Melnick utcán az aszfaltok a felmarását, és az önkormányzat éppen posztolt tegnap arról, hogy hát valóban végig csinálják, és nem csak felmarják az aszfaltot, aminek már örültünk, hanem ahogy elkezdték itt a vasúti átkelő után azt a viszonylag elég szép szakaszt, a pipanyokig azt folytatják tovább, úgyhogy 5,3 kilométernyi szakaszt egészen Asztéban az Okkó kútig. Ez zajlanak majd az igazi aszfaltozós munkátok. Rendesen boldogát tették ezt az életérzéssel, ezzel az életérzéssel a lelkemet. Mert ugye, amikor az ember jön Magyarországról hazafelé, vagy éppen vendéget hoz, vagy vendég érkezik hozzánk, akkor az olyan kellemetlen életérzés, hogy mész az európai útminőségen, aztán átdöcensz a határon, és akkor gyakorlatilag szétesik az autó az első 5 kilométer, nem még Beregszászba, és aztán megint döcensz, és mostanra azért szerencsére már viszonylag jó utakkal tudsz tovább menni, de az első 5-6-7 kilométer, igazából az 9 összesen, az mindig olyan fájó, hogy ez miért ilyen?
1: Szokni kell. Majd bár a Szerpentin reménység szerint jobb utakkal találkozunk, de ha így megy, akkor tényleg már csak időkérdése. Úgy, ahogy időkérdése az is, hogy az Ötvös utca, illetve a Batthyány utca kereszteződése majd át legyen adva a forgalomnak, ami úgy néz ki, hogy csak egy picit várat még magára, az időjárási körülmények nem feltétlenül tették lehetővé azt, hogy a tegnapi nap folyamán befejezzék a munkálatokat, viszont ami kezd egy picit derengeni, hogy újabb 10-20 méternyi felújított járda is kerül majd az útszakasznak a két oldalára.
0: Ami fontos, hogy ha már határátkelést említettük, akkor meg kell jegyeznünk, hogy Újlak és Tiszabecs határátkelő helyek kapnak egy kis új arculatot, ahogy mondanák, ezt felénk új bódékat kapnak, de azért, ha minden igaz, akkor ilyen fülkékkel, fülkék cseréje történik, mert 16-a, 18-a napok között gyakorlatilag nem leállás, hanem a határátkelésnek a lassított változatával kell majd számolni az arra indulóknak, úgyhogy 16-tól 18-ig felújítási munkátok miatt lassul majd az Újlak-Tiszabecsi határátkelőjének a forgalma. Kitartást kívánunk, és ne felejtsük el, hogy a nyár közeletével megnől a határátkelőhelyek forgalma, a várakozási idő is. Én ezt úgy gondolom, a kis határoknak a használatával lehet még jól kibekkelni, mert ugye az nagy GP, a nagy távolságú érkező GPS használók általában nagy határátkelőhelyekre vezénylik a turisták tömb elegét, vagy ha kisebb határt választunk, akkor ott talán fokkal könnyebb és jobb esetünk van, de azért ott is vannak meglepetések. Na hát ez egy ilyen zsákbocska, hogy mikor még határa érdemes menni. Egyébként ugye Nagypalád, Nagyhódosnál biztosan találtok helyet. El kell jutni, de igazából ott általában nagy sorral nem találkozunk.
1: Így van, illetve hát abban is lassan számolni kell. Itt a környékünkön most már tényleg véglegesen befejeződik a tanév, hiszen volt még egy-két iskola, aki a téli szünidőjét kénytelen volt hosszabbra nyújtani, és amiatt ezen a héten még tanítottak. Aztán hétfőtől, hát valahol a vakációs hetekben a táboroztatás is elindul. Táborok vannak természetesen idehaza, de jó néhányan nekivágnak a határnak. És hát egy-egy 40-50 fős gyermeksereget végigvárni az bizonyára azt is jelenti, hogy 2-3 óra hosszával megnövekszik a menetidő.
0: Mesélj még, de jó lesz egyébként. Apropó gyerekek, fontos megjegyezni, hogy ma az ötödik naphoz, nem, még a negyedik naphoz ér a Beregszászi Református Gyülekezet vakációs biblia hete. Rengeteg gyermek tölti meg a délutánt, egészen délután 5 óráig, úgyhogy ha erre jártok, akkor még ma be lehet csatlakozni, hozzuk el gyermeküket, 2 órakor veszik kezdetét a program, és egészen 5 óráig tart. Minden érdeklődőt várunk a Beregszászi Református Gyülekezetnek az udvarán. Illetve rengeteg tábor zajlik nagyon sok felé, többek között a Horváth Anna alkotó tábor is éppen ma veszi az utolsó napját, ami a Kárpát-hajói Magyar Nagycsodás Egyesületnek a szervezésében valósul meg. Alkotnak, fúrnak, faragnak, festenek és mindenféle egyéb, hát nagyon izgalmas alkotási készséget fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek, úgyhogy tényleg zajlik és tartalmas a nyár első hete. Nem sokat pihentek az ebben részvő gyermekek, de hát kitartás, az nyár az legyen ilyen, hogy pörögjön, aztán előbb-utóbb megérkezik majd szeptember esély is.
1: Akkor majd alszunk télen.
0: Ebben a kitörés műsorban szeretnénk több témával várni benneteket. Várunk egyrészt technikai közérdekű információkat, ha rendőre balesettel találkoztak, mindenképpen írjátok meg számunkra. 095 709 7097-es SMS számunk aktív, ma reggel 8 óra.

0: környékén, Beregszázban, a Rodán környékén vigyáztak be ránk, és vezessünk óvatosan, tartsuk be a Crest, és figyeljünk egymásra. Ez a fontos megjegyeznünk, hogy ide várunk live stream kommenteket is, mert fent vagyunk a Facebook közösségi oldalunkon, a kamerákon keresztül láthatjátok az élőadásunkat. És a persze meghívott vendégeinket mondjuk el mindenképpen. Perceken belül a következő blokkunkban szeretnénk egy kapcsolást összehozni Katona Viktóriával, a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkész igazgatójával. Témánk pedig az a szállítmány, amely Kárpátaljára érkezik, illetve érkezett tegnap délután. Újlakon adták át az első kamionnyi szállítmány több mint 15 millió forint értékben a Kárpátaljai Református Egyházon keresztül megy tovább majd Harkov és Szumi régiókba, illetve érkezik még három kamion összesen 40 millió forint értékben. Ennek a projektnek a hátteréről, a fő támogatóról és a célcsoportokról beszélgetünk majd egy tervezett kapcsolásban a szervezetnek az egyik vezetőjével. Erről már hírekben hallhattatok rövidebben, egy hosszabb változatban foglalkozunk majd a témával, illetve fontos megjegyeznünk, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének az elnökét, Dobsa Istvánt várjuk hozzánk. Egy díjat vehettek át a magyar ifjúságért, díjat, amit nemrég kaptak meg, így aztán beszélgetünk majd a szervezet elnökével a munkájukról, a múltjukról, a jelenükről és a jövőjükről.
1: Szóhodnyisnyi hosszínásói peredácsi, Viktória Katona, vykonávcsej direktor Uhojskoj reformátskoj blahodijnoj službej, ta István Dobša, holova molodijnoj organizácii Tovaristva Uhojskoj kultúry Zakarpattya.
0: Érdemes mindenképpen velünk tartani, zene reklám után újra itt vagyunk az FM 92.1-en a hét záró pénteki műsorunkkal, jó zenékkel és érdekes témákkal, hírekkel a különkiadás műsorában.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, itt vagyunk a különkedés pénteki adásánban, és egy újabb kapcsolással szeretnénk folytatni a műsorunkat.
3: A vonal másik végén köszöntjük Katona Viktóriát, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatóját. Сьогодні з нами на зв'язку Вікторія Катона, виконавчий директор Угорської реформатської благодійної служби. Köszöntjük műsorunkban áldás békességet!
4: Igen, hallom. Áldás békességet, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Tegnap érkezett meg egy 4 kamionból álló első adag Kárpáttal járat több mint összesen 40 millió forint értékben, amelyet a Kárpátaljai Református Egyház tovább juttat a valóban front közeli területeken élők számára. Mit kell tudni ennek a nagy projektnek a hátteréről? Mit is láttunk tegnap újlakon?
4: Igen, a tegnapi nap megérkezett a 4 kamionból az első kamion. Az első kamionnak az összértéke az mintegy 15 millió forint, amely most jelenleg higiéniai felszerelésekből áll, és a többi kamionnak is a tartalma elősegíti mind a szumi, mind a harkovi megyében élőknek a mindennapi szükségleteit, vagy éppen az óvóhelyen való tartózkodásuknak a kényelméhez tud valamennyire is hozzájárulni, hogy ha ezt így mondhatom, hogy kényelem. Ez a program a mi számunkra is kiemelkedően fontos volt, hiszen évek óta támogatjuk Kárpátalját, és most azon belül azért 2022-től, a háború kitörésétől kezdődően mind Kárpátalját, mind pedig itt Magyarországon igyekszünk segíteni azokat a menekülteket, akik belső Ukrajnából is érkeznek. Éppen ezért, amikor megkerestek bennünket, hogy mennyire is jó lenne, hogyha tudnánk segíteni a háborúsújtott a területeken élő embereknek, akkor azzal egy időben az úr úgy rendelte, hogy éppen a kérés után egy pár nappal az ENSZ-nek az egyik segítő része a UNECR programnak a vezetősége megkeresett minket, hiszen mi 2022-től együtt dolgoztunk velük az ukrán menekültválság elindulásakor, és megkerestek minket, hogy nem szeretnénk-e fogadni különböző termékeket, és hogyha elfogadjuk ezeket a termékeket, akkor ezt mind belföldön, mind pedig Kárpátalján és Ukrajnába kiosztásra kerülhet. Úgyhogy így a kettő így összefüggött egymással, és mi természetesen elfogadtuk ezt a támogatást, és így gyorsan tudtunk reagálni főtiszteletű Zánfábián Sándor püspök úrnak a kérésére.
2: Mit tudunk a két említett megyéről, hova érkeznek, és milyen funkciót töltenek be ezek a csomagok majd?
4: A tegnapi napon találkozhattunk mi is a képviselőkkel, akik Harkov megyéből és Szumiból érkeztek. Számunkra is megdöbbentő volt hallgatni mindazokat a nehézségeket, amelyeken keresztül mennek, hiszen mi azért itt Magyarországon a híradásokból tudunk értesülni azokról a borzalmakról, amelyeket minden nap tényleg a legfiatalabbtól a legidősebb korosztályig napi szinten immárom 4 éve végig kell csinálniuk, és hogy nincsen más választás, hiszen elmondták mind a ketten tegnap a két képviselő, hogy nekik ez az otthonuk, és hogy ők szeretnének ott maradni, szeretnének ott helytállni. Azok adományok, amelyek érkeztek, el fognak jutni olyan családokhoz, akiknek már nincsen lehetősége arra, és sem anyagi fedezete, hogy ellássák magukat higiéniai felszerelésekkel, vagy például takarókkal, különböző termékekkel, hiszen azért Szumiból érkező hölgy azért kifejezte azt, hogy náluk már semmi nincs, hogy nincsen bolt, nincs gyógyszertár, nincs hova bemenni, ezért ezek az adományok, ezek nélkülözhetetlenek, hiszen a mindennapi életnek az elengedhetetlen mozgatásának az egyik alapvető funkcióját fogják ellátni, és kifejezetten vannak ugye olyan területek, ahol pedig még hatványozottabban szükség van ezekre a termékekre. Az elmondásuk alapján gyermekektől kezdődően családok át, idősek számára is segítséget fog nyújtani mindaz, amit a szeretett szolgálaton keresztül eljuttattunk.
2: Fontos, hogy ez a 40 millió forint értékű összeadomány, ez egy tervezett adomány, és az, ami ott kiszállításra kerül, az viszont egy konkrétan az, amire szükség is van. Sok esetben az a jó, amikor azt adják, amire igazán szükség van. Ez miért volt fontos ebben a projektben?
4: Azért, mert a szeretett szolgálat ez alatt, a 20 éve alatt, amióta működik, igyekszik szükség szerint válaszolni. Mert nekem lehet itt Budapesten egy elgondolásom, de azért a valódi tényeket azok tudják, akik ott élnek, akik a mindennapokban szükséget szenvednek, és kifejezetten örültünk annak, hogy a felajánlás, ami érkezett, az pont az a felajánlás volt, amire ott szükség volt. És nem is kellett gondolkodnunk rajta, hogy akkor még mi az, ami hiányzik, mi az, amivel esetlegesen ki kell pótolni, vagy mi az, amire ott nincsen szükség, hanem tényleg ezek olyan termékek, amelyek egy az egyben átmehetnek és megtalálhatják a helyüket, mind Szumi, mind pedig a Harkov megyében.
2: A projekt egy másik része, ez a Magyarország belső részén élő, vagy oda menekült ukránoknak a segítéséről is szól. Milyen tevékenység az, amely most zajlik ezen a területen?
4: Mi 2022-től több százezer embernek tudtunk segítséget nyújtani, akik belső Ukrajnából menekültek. Ugye a tavalyi év végéig mi még Záhonyban fenntartottunk egy pontot, ami segélypontként funkcionált. Jelenleg is a regisztráltak száma, regisztrált ukrán családoknak a száma az olyan 1460 háztartásnak felel meg, ami mintegy 4300 fő. Jelenleg a Magyar Református Szeretett Szolgálat különböző projektekkel segíti az ide menekülteket. Egyrészt az ukrán iskolát támogatjuk, az ott tanuló diákoknak a étkeztetéséhez, uzsonnáztatásához járulunk hozzá. Emellett magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat szervezünk, idősekkel is foglalkozunk, különösképpen foglalkozunk olyan különböző szervezetekkel együtt karöltve, akik befogadtak mondjuk olyan időseket vagy fogyatékosokat és az ő családjaikat, akik nem tudnak önmaguktól most még önállóan Magyarországon olyan intézménybe bekerülni, ahol az ő gondozásuk folyhatna. Szervezünk ifjúsági klubokat, gyermekfoglalkozásokat, jogosítványszerzésben jártunk most elől, ahol középiskolát végzetteknek és felsőoktatásban, vagy éppen a munkaerőpiacra való beintegrálásukhoz lett volna szükség jogosítványra, és az ő számukra nyújtottunk ingyenes jogosítványszerzési lehetőséget. Együttműködünk különböző más szervezetekkel. Ez azért is fontos, hogy tudjanak találkozni egymással az ukrán menekültek, ahol meg tudják élni az ő hitüket és az ő nemzetiségüket, és az ahhoz tartozó népszokásokat, de kifejezetten azért nekünk vannak igei alkalmaink is az ukrán menekültek számára, ahol nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést is szoktunk kapni, és igyekszünk szociális munkásokkal is segíteni az ő ittlétüket a munkaszerzésben, a különböző szociális ellátórendszerekben való kiigazodásban és az iratkezelésekben is segítséget nyújt a Magyar Református Szeretett Szolgálat.
2: Ez a 4000 fő közel három kárpátaljai településnek a lakossága, ha így gondolunk bele, akkor egy hatalmas számról beszélünk. Mennyire változott az elmúlt években az a feladat, amit próbálnak segítségként elvégezni ezen a területen? Mert teljesen más volt, amikor 22-ben megindult a tömeg, és teljesen más, amikor eltelt lassan már 26-ot írunk el, sok év, amikor más élethelyzetek, más szituációk, más helyzetek lépnek fel. Mennyire kell formálni, újra gondolni azt a tevékenységet, amivel a segítség szándéka tovább él?
4: Hát teljes mértékben átstruktúrálásra volt már szükség. Ugye a legelső időszakban azt lehet mondani, hogy akármilyen furcsán is hangzik, de talán az első évben mindig az akut krízis helyzetekre való reagálás volt. Ma pedig ennél több már. Most inkább a szociális integráció egy nagyon fontos és kiemelt területe lett a menekült szolgálatnak. Az iskolában a gyermekeknek a jelenlétét igyekezzünk erősíteni, korrepetálásokkal segíteni az ő beilleszkedésüket, és emellett pedig ott van az, hogy igyekszünk bennük tartani a lelket, mert azért tudni kell, hogy akik itt maradtak, mondjuk akikkel mi is kapcsolatban vagyunk, a nagyon nagy százaléka szeretne hazatérni az ő otthonába, és ezért is nagyon sok lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy el tudják mondani, hogy mi van bennük, hogy tudjanak arról a nehézségekről beszélni, ami még a gyökérvesztettségükkel jár együtt. Nagyon sokat sírnak, nagyon sokat szenvednek az otthon maradottak miatt, és az elveszített otthoni egzisztenciájuk miatt, ami azért folyamatosan itt igyekeznek megteremteni. Van, aki nagyobb sikerrel, van, aki kevesebb sikerrel, de hogy a szeretett szolgálatnak éppen ebben van egy ilyen folyamata, hogy hogyan tudjuk őket segíteni abban, hogy ha ők idéglenesnek is tekintik az ő itt létüket és az itt az életüket itt Magyarországon, azért megtalálják bizonyos fokig is szintig az ő helyüket, és ehhez járulunk hozzá, mint például magyar nyelv, mint idegen, és magyar, mint idegen nyelv tanítással is, hogy ne legyenek nyelvi különbözőségeik.
2: Térjünk vissza Kárpátaljára, záró gondolat erejéig. Még három kamion várnak magára. Mikor érkeznek, hova jutnak majd ezek?
4: A kamionoknak az érkezés az még most az elkövetkezendő, a mai, holnapi vagy a jövő hét elején fog megvalósulni, reménység szerint, hogy hát tudnak kelni a határon. A többinek a felhasználása az Kárpátaljára is fog kerülni segítségnyújtásként természetesen, ott az egyházkerületnek az elnökségével egyeztetett helyekre.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk, sok erőt és áldást az életükre, munkájukra.
4: Mi is köszönjük a lehetőséget, sok békességet kívánunk.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Katona Viktóriával, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

0: Пульсі. Радіо Пульс FM.
1: A különkedes péntekedésre szól, köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en egészen 12 óráig vagyunk veletek, ez a második órák, és jöjjön hát a nap híre rovatunk.
2: A nap híre.
1: Szigoríthatják Ukrajnában a fotózásnak a szabályait, legalábbis a személyi adatok védelmének az új reform tervezete alapján, amelyet az Európai Uniós normákhoz szeretnének felhúzni Ukrajnában is törvény szintjén. Így aztán, hogyha korábban fotóztunk valamit és megtettük a Facebookon, és azon szerem emberek szereplődtek, akár ma már beperehetnek bennünket, illetve megvonhatják a jogot attól, hogy mi azt közzé tegyük bármilyen formában.
3: Hol vannak már azok az idők, amikor az emberek a fotóst keresték, hiszen nem volt minden egyes családban fényképezőgép, akár a nagy eseményeknél stúdióba kellett bevonulni, akár egy teljes nász népnek, hogy meg tudják őket örökíteni, és kérték, hogy gyertek, fotózatok le. Most meg már ott tartunk, hogy akarva, akaratlanul, kérve, kéretlenül fotók, tömkelege készül többek között rólunk.
1: A tervezetreform egyik fontos része, hogy az erősebb kontroll alá tennék a különböző fotók és videóknak a szereplőit, amelyeken emberek felismerhetők. Az érintetteknek tudniuk kell az, hogy ők ezeken a fotókon, videókon rajta vannak, illetve a tartalom közzétételre kerül, illetve hogyha ehhez nem adják személyes beleegyezésüket, akkor kérhetik, illetve megtagadhatják azok nyilvánosságra hozatalát, és azok törlését is kérhetik akár a telefonkészülékről, vagy a különböző fotók SD kártyájáról is. Ami korábban azért ritkán találkoztunk, gondoljunk bele a régi esküvői videókra, amelyeket látom, random jelleggel streamelnek az ismerősök, ha tetszik, ha nem, ha van rajta sapka, ha nincs rajta sapka, már kint is vagy az interneten. No, hát viszont egy-két érdekesség a kapcsán, hogy hány fotó, hány videó készül naponta a nagyvilágban, mert igen izgalmas számokkal találkoztunk.
3: Így van, tehát egy átlagos diák is már előkapja a fényképezőgépét, és aminél mi még annó úgy voltunk megszokva, hogy egy filmtekercsen 24-36 fényképet lehet elkészíteni, és arra is nagyon-nagyon vigyázni. Hát most már a különböző digitális eszközöknek a memóriatára lehetővé teszi azt, hogy percenként akár több fényképet is készítsünk.
1: Egyébként érdekesség, hogy a világon az összes elkészített fotónak 94%-át okostelefonnal készítjük. Éves mennyiség szintjén az emberiség évente körülbelül 2,1 billió. Azaz 2100 milliárd fotót készít, naponta sem kevés a szám, 5,3 milliárd fénykép készül el világszerte, másodpercenként globálisan pedig 61.400 képet lőnek el minden egyes másodpercben.
3: Gyakorlatilag megvan örökítve egy bolygónak a teljes étlete, nem tudom, másodpercről másodpercre, legalábbis, hogyha egy statisztikát kezdünk el visszabontani. Ezek után már csak az az érdekes, hogy a néhány éve létező mesterséges intelligencia is képes arra, hogy fényképezzen. Igaz, hogy ő nem különböző objektíveket használ, hanem összerak képeket, és hát az ő teljesítménye sem semmi, hiszen úgy néz ki, hogy naponta 80 millió mesterséges intelligenciába készül még ezekhez az adatokhoz képest is, illetve az is valahol tárolva van, és ha ezt 365 nappal felszorozzuk, akkor durván 30 milliárd kép az, ami készül, illetve ez még csak a mostani kapacitás, hogy ez holnap-holnap után, illetve fél év, egy év múlva mit fog jelenteni, az már...
1: növekedni fog ez.
3: Így van, hát különböző platformok különbözőképpen próbálják ezt limitálni, az ingyenes verzióknál is még azért elképzelhető, hogy 40 és 100 képet simán el tudunk készíteni.
1: Érdekessége, hogy én az vagyok úgy ezzel a fotózással, nem baj, ha a fotó készül egy közösségi alkalomról, baráti társaságban, családi társaságban, a kérdés, hova kerül ez majd? Egy régi, egy megszokott nyomtatvány után majd a kis képes albumunkba is majd lapozgatjuk, vagy elküldjük egymásnak a csoportban, milyen szépek voltunk, milyen jók voltunk, de általában nagyon nagy reflex az embernél mostanság, hogy ezt általában kiviszi a közösségi médiába, és megosztással megosztja mindenkivel. A napi megosztások egyébként 14 milliárd képet jelentenek szinten, ami azt jelenti, hogy a közösségi felületeken az előbb említett fotókból ennyit meg is osztanak, úgyhogy vannak olyan piacvezető közösségi portálok, ahol naponta 6,9 milliárd fotó kerül megosztásra, csak az egyiken, nem sorolva a következő hármat, amely legalább hasonló méreteket hoz, úgyhogy el kell ezen gondolkozni.
3: Lassan azt mondhatnánk, hogy valakinek ez a főállása, hogy fotókat osztogat.
1: De legalábbis nagy kedvenc program szórakozása, hogy másokról készült kompromitáló fotókat gyűjt, aztán majd osztogat a közösségodokon, hát találkozunk ilyenekkel. Úgyhogy kérem szépen, gondolkozunk az új jogszabály tervezeten, és ne felejtsük el, hogy amikor fotózol és azt megosztod, annak előbb-utóbb akár jogi következménye is lehetnek. Ebben az órában is egy újabb témával szeretnénk kedveskedni.

0: A számotokra, ha minden igaz, akkor egy meghívott vendégünk érkezik hozzánk.
1: Aki nem lesz más, mint Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke.
0: Érdemes mindenképpen velünk tartani a különkedés péntek adásában.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92 и 1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: 11 óra 36 perc van, köszönjük az FM 92.1-en a különkedés műsorának hallgatóit és nézőit, külön köszöntjük, akik livestreamen csatlakoznak hozzánk. Elünk van Erika, áldott szép napot kíván mindenkinek, áldott hétvégét is, áldott szép pénteki napot. Aztán Éva is velünk van, hajrá, Beregszáz, derűs pénteki napot kívánunk minden rádióhallgatónak, Alexandra is itt írt nekünk, illetve Deák Erzsébet is köszönti a rádióhallgatókat, mindenkinek gazdag, örömökben gazdag hétvégét kíván. Beregszázban a Trebisó környékén egy balesetről számolt be éppen a Facebook közösség, azon láthatjátok a posztot, egy tehergépjármű balesetett egy személygépjárművel, a helyszínen rendőrök vannak és vezetik a forgalmat, vezessünk óvatosan, figyünk egymásra és legyünk türelemmel a közlekedésben, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, meghívott vendégünk érkezett hozzánk, stúdium kerekasztalának köszöntjük nagy tisztelettel Dobsa Istvánt, a Kárpátaljai Magyar Kultúrás Szervezet ifjúsági szervezetének elnökét, köszöntünk tisztelettel.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót, és önt is, kedves szerkesztő úr.
2: Egy díjhoz kell gratulálnunk, amely ebben az időszakban mindenképpen kiemelkedő alkalom, és engedjük meg a hallgató, hogy itt az éteren keresztül a szerkesztőség nevében is megadjuk a hálánkat a KMKS ISZ-nek, illetve hogy gratuláljunk ebben az izgalomban, mert éppen a hét közepén néhány nappal ezelőtt vették át a díjat Budapesten. Mit kellene tudni a hátteréről, és hogy hogyan is jön a KMKS ISZ ez a projekthez?
3: Nagyon szépen köszönjük a gratulációt. Hát hatalmas megtiszteltetés, azt el kell mondjam, hiszen ez a díj egészen pontosan a Polgári Magyarországért Alapítvány Fiatalok a Polgári Magyarországért díja, amelyet 2006-ban alapítottak, így 21. alkalommal vehette át az ifjúsági szervezet most szerdán, június 10-én Budapesten a PMA székházában, és teljesség igénye nélkül néhány szervezetet föl tudok sorolni, akik ezt átvették. Kárpátaljáról volt már díjazott, ez nagyon nagy örömünkre szolgál. 2014-ben a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség vehette át ugyanezt a díjat, de ugyanúgy átvehette a Romániai Magyar Cserkész Szövetség korábban, vagy pedig a Rákóczi Szövetség, és én azt gondolom, hogy hatalmas megtiszteltetés ilyen szervezetek sorához tartozni, és ezt a díjat minden évben vagy egy személy, vagy pedig egy intézmény, vagy jogi személy, civil szervezet kaphatja meg. Igazából vagy tudományos munka, vagy közösségszervezés, vagy karitatív tevékenységben végzett kiemelt feladatért, vagy feladatokért. És hát a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és annak elnöke Brenzovics László felterjesztésére jutott el a KMKS ifjúsági szervezete, hogy átvehettük ezt a díjat. Itt az elnökség egy részével vehettem részt szerdai napon a díjátadón, és valóban megható pillanatok voltak ezek. Picit visszatekintettünk a múltra, de ugyanakkor előre is tekintünk.
2: Talán amikor azt mondjuk, hogy kárpátaljai fiatalság és a ifjúsági szervezetek munkája, azt gondolom, hogy egy óriási mankó az, amikor ebben a helyzetben ezek a szervezetek nem adják fel a munkát és próbálják a saját szintjükön mozgatni a kis közösségeiket, mert igazából ma nagyon nagy erőre van szükség, támogatásra van szükség minden rétegben a társadalomnak, és a fiatalság ebben a leginkább érintett, mert hát őket érinti legnehezebben a háborús helyzet. Milyen feladat van ma a Kárpátalján az ifjúsági szervezeteknek, és ezen belül a KMKS ISZ-nek itt a túlélés világában?
3: Ez egy nagyon aktuális kérdés, és én pont hogy visszautaljak a díjhoz, én kettő legalább nagyon fontos üzenetet olvastam ki ebből az átadásból. Egyrészt üzenet a mögöttünk hagyott 12 évnek, amely nem volt könnyű. 2014 végén szerveztük újjá az ifjúsági szervezetet egy maréknyi fiatallal. A Rákóczi Főiskola, akkor még főiskola egy kis termében, és tágra nyílt szemekkel néztünk egymásra, hogy vajon most van itt az ideje annak, hogy itt ifjúsági mozgalmat hívjunk újra életre? Nem mondtuk ki a választ, szerintem nem is tudtuk, de így sok év távlatából visszatekintve én nagyon határozottan mondom azt, hogy igen, ott volt az ideje. Nagyjából az üzemi hőfokot, azt a szimbolikus üzemi hőfokot, azt 2017-re érte el az ifjúsági szervezet, akkor már voltak hozzá köthető rendezvények, események, képzések, amelyeket mi hívtunk életre, vagy legalábbis partnerei voltunk. És aztán jött a Covid, amiből még én azt gondolom, hogy úgy, ahogy sikerült kieveznünk, mert ott 2021-ben sporteseményekkel tértünk vissza, meg egy minifesztivállal Tiszapéterfalván, de aztán 2022 az rányomta a bélyegét a működésre. Ugye a háborús időszak az mindenkinek az életét megnehezítette, de öröm az örömben, hogy nem adtuk föl, és megtartva a folytonosságot, a szervezet a mai napra is igyekszik tevékenységet kifejteni. Tehát az egyik üzenet ez a 12 év. A másik üzenet talán ennél is fontosabb, az a következő generációnak üzen, és én remélem, hogy inspirál, hogy van miért és van kiért küzdeni. Szoktam mondani, hogy hát egy ifjúsági szervezetet minimum ifjú vezessen. Tehát én lélekben még nagyon fiatalosnak gondolom magam, de hát azért így a 38-hoz közeledve, sőt most már át is lépve, nem biztos, hogy ez teljesen így van. Ezért én egy ideje azon fáradozom, és célzottan az utolsó mandátumot vállaltam el a szervezet irányításában, hogy próbáljuk meg megújítani, megfiatalítani, találjuk meg azt a fiatalos csapatot, azt a magot, akik aztán majd ők is a saját generációjukat egy közösségbe tudják szervezni. Itt én a technikai hátteret még nem szeretném elmondani, de egyébként a munka az jó ütemben tart, és én bizakodom, hogy erre sor kerülhet, hiszen nekünk alapítónknak az a legfontosabb, hogy tudjuk átadni a stafétát, és tudjunk folytonosságot fenntartani a szervezet működése kapcsán. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, és egyébként igen, akadnak olyan fiatalok, akik a minden nehézség ellenére még mindig, továbbra is a jövőjüket Kárpátalján képzelik el, és nagyon fontos, hogy mi pedig őket találjuk meg és szervezzük közösségbe. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb feladata jelenleg egy ifjúsági szervezetnek Kárpátalján.
2: Beszéljünk a programokról, háborús időszakot térünk, de azért van program bőséggel, éppen egy 9-7-es sportbajnokság zárult, amit nagyon-nagyon kedveltek a foci szurkolók, és azért igenis meglepő eredménnyel büszkélkedhetünk.
3: Igen, hát a jó Isten áldását élvezzük, hogy valóban háborús időben egy 9-7-es foci bajnokság megrendezésére is sor kerülhetett. Ezúttal Tiszakeresztúr lelkes csapata állhatott a dobogó élén, és hát színvonalas meccseket láthattunk. Mi igyekszünk alkalmazkodni, de ezt már pont talán itt a Pulzus FM hallgatóinak is elmondhattam, hogy hát a helyzet kihívásait figyelembe véve és szabályait betartva a sportesemények azok, amelyek talán leginkább és legkönnyebben megszervezhetőek ebben a háborús időszakban. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a sportra, és hamarosan érkezünk is egy most már 9., ha jól számolok, igen, 9. horgászversennyel, ami az ifjúsági szervezethez köthető. A júliusi dátumban gondolkodunk, hamarosan kérjük a fölhívást, és korosztálytól függetlenül várunk minden horgász kedvelő, szerető embert, egyént, családot, mert megint csak a hagyományokhoz híven, ez nem csak egy sportesemény, hanem egy ilyen családi nap jelleggel is kerül megrendezésre, ahol a izgalmas verseny után egy közös ebédre vagy vacsorára meglátjuk, hogy meddig nyúlik el az alkalom. Várunk majd mindenkit szeretettel, úgy fest, hogy újra Nagy Dobronyban tűzzük ki ezt a versenyt, és hát berobbant a nyár. Itt terveink között szerepelnek még egyéb sportesemények, ugye megpróbáljuk megszervezni egy nagyobb szabású sportnapnak a feltételeit, ahol megint csak itt a környező iskolák iskolásait várjuk, és hát egyfajta mini olimpia, vagy ahogy is fogalmazzam, ahol találékonyabbnál találékonyabb, meg érdekesebbnél érdekesebb versenyszámokban küzdhetik, mérkőzhetnek meg majd itt a fiataljaink. Szerintem fontos az, hogy egyrészt minden nehézség ellenére tudjunk közösségi platformot teremteni, másrészt pedig a fiatalokat egy picit ki tudjuk hozni a digitális világból, mert azért hajlamosak néhányan ott beragadni, és jó az, hogyha nem csak a virtuális és közösségi social felületeken aktívak, hanem a valódi fizikális térben is.
2: Nyári programokról beszélünk, fontos, hogy a nyári programok megvalósítás önkéntesek is kellenek, fiatalok. Hogyan lehet ezt a toborzó munkát meg feléleszteni? Kivitelezik a nyári időszakában több szabadidő van a fiataloknak, és az, hogy éppen mostan lehetőség csatlakozni ez a munkához.
3: Igen, hogyha az eddigi tapasztalatokra támaszkodom, akkor ez nem úgy működött, hogy valóban kedvet kell, hogy kapjon egy fiatal ahhoz, hogy ő időt, energiát fektessen be egy szervezési feladatba. Erre a legszebb példa azok az ISZ-fesztek voltak, ott verseny volt a társadalmi alapon történő önkéntes munkára, mert hogy 50 fő stábbal dolgoztunk, de dolgozhattunk volna szerintem 100-zal is, mert hogy annyira sokan jelentkeztek és volt érdeklődés. Egy fiatalnál fontos, hogy azt érezze, hogy jó az, amit csinál, egy jó célért teszi, és érezze, hogy a feladat és a felelősség is az övé. Tehát meg kell próbálni úgy felosztani a feladatköröket, hogy mindenki érdeklődési köréhez mérten és megfelelően tudja megtalálni azt a célt, amit szeretne aztán teljesíteni. Van, aki azért van ott, mert egyszerűen szeretne valamilyen jót tenni. Valakiben egy pici szereplési vágy is jelen van, és ezt most nem rossz értelemben mondom, hanem szeretné megmutatni saját magát, szeretné megbizonyítani azt, hogy ő képes szervezési feladatokra, képes jelen lenni, és valahol ezt kell úgy balanszba helyezni, hogy mindenki találja meg a kihívást ebben az irányban, és aztán pedig együtt örülünk annak, hogy sikerült valamit elérni. Erre egyébként rá lehet szokni, tehát hogyha ezt valaki elkezdi, és úgy Isten igazából megérzi ennek a feladatnak és munkálkodásnak az ízét, akkor én biztos vagyok benne, hogy visszajáró vendég lesz, és talán így működik a közösségépítés, legalábbis a ifjúsági szervezet korábbi éveinél mi ezt tapasztaltuk, hogy aztán nem nekünk kellett keresni sok esetben a fiatalokat, hanem a fiatalok kerestek minket azzal kapcsolatosan, hogy hol tudnak kapcsolódni.
2: Nyári programról van-e még nyári terv, és a 2026-os esztendőben mik azok az irányok, ahol mindenképpen szeretnének jelen lenni? Ugye a jövő kérdés az mindig egy jövőben látó gömb kérdés, sajnos nincs mindig magunknál, de azért jó kérdés, hogy milyen területeken szeretnénk még programokat.
3: Igen, szintén egy nagyon aktuális kérdés, és hát azt hiszem, hogy itt megoszthatom a hallgatósággal. Nagyon sok negatív hír, ami elér minket sajnos sok esetben, és valahogy meg kell próbálni ezeket a negatív híreket ellensúlyozni. No, persze nem idealizmusba burkolózni, hanem azért a reál talajon maradva, de igenis vannak olyan hírek, vannak olyan fiatal közösségek, vannak olyan sikerek, amelynek örülhetünk. És nekünk terveink között szerepel egy olyan kerekasztal beszélgetésnek az életre hívása, ahol olyan fiatal vállalkozókat ültetünk le egy asztal mellé, akik jelenleg Kárpátalján tevékenykednek, itt dolgoznak, olyanok is akadnak közöttük, akik külföldről tértek haza, igen, egyébként a háborús időkben, már hogy ilyen is van, és hogy itt azt a külföldön szerzett tudást, tőkét, azt ide haza kamatoztassák. És én azt gondolom, hogy talán ők a leghitelesebb üzenői annak, hogy nincs, persze, nagyon nehéz körülmények között élünk, de ugyanakkor a tenni akarás, az életigenlés, az életerő, az jelen van. És egyetlen háború sem tart örökké, nagyon bízunk abban, hogy hamarosan békésebb körülmények mellett tudunk tevékenykedni, tudunk dolgozni, de úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezeknek a fiataloknak a gondolatait meghalljuk, és szélesebb körbe kihangosítsuk, hiszen lehet, hogy sok hezitáló család számára éppen ezek a gondolatok adhatnak annyi plusz támaszt, annyi reményt, hogy esetleg olyan döntés mellett érve maradnak, ami aztán az egész közösségünk javát szolgálhatja. Tudom, hogy ezek nagy szavak, nagy gondolatok, de szerintem ez is feladat. Tehát ez is feladat, hogy a reményt, a hitet, azt tudjuk tartani a közösségeinkben, mert ezeknek nagyon-nagyon fontos üzenete van ezekben a gondterhes időkben.
2: Az bizonyos, hogy érdemes először széjjel bejön egy kocsiba fiatalként is megnézi Kárpátalját az elmúlt néhány évben milyen gazdasági feláltoztatásokon, fejlesztéseken ment keresztül, és aztán elgondolkozni, hogyha ide ilyen sokan investálnak ilyen komoly pénzeket, ilyen komoly erőforrásokat, ilyen komoly területeken, akkor annak van jövő terve, nem 5, nem 10 évre terveznek, hanem hosszú távon terveznek, és ez szerintem lehet egy jó motiváció, vagy egy olyan háttérinformáció a döntéshozóknál, amikor a jövőnkről van szó, itthon vagy másutt, hogy ha nekik megéri itt új életet kezdeni, akkor lehet, hogy nekünk csak újjá kell szerveznünk magunkat, és aztán folytatni azt a munkát, amit elkezdtünk, mert ez mégiscsak a helyismeret. Az itthoni gyökerek azok sokkal többet segítenek gazdasági szempontból is, hogyha már a vállalkozások rétegét hoztuk ide.
3: Én ezt pontosan ugyanígy gondolom. Csodálatos vidék a miénk, olyan erőforrásokkal, amelyeket az utóbbi években szerintem nem teljesen aknázott ki a helyi közösség. Rekreációs erőforrásoktól kezdve nagyon jó frekventált hely, ugye 4 országgal vagyunk határosak, lehetőségek azok akadnak és vannak, nyilván itt a alapkérdés, az a béke kérdése. Hiszünk és remélünk, hogy minél hamarabb ez a béke is, ez a várva várt béke is beköszönhet.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket és beszélgetettünk a témáról. Sok erőt és állást kívánunk az illetőkre, munkátokra.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: Az elmúlt percekben Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke volt meghívott vendégünk. 11:51 van, zene után óra itt vagyunk.

0: І національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» – велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.

0: 22 között.
1: Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők
0: www.kme.org.ua honlapon.
2: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

0: стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалили.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa, Iodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: 9.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Радио Пульс. Сивьяносто два. Йодин ФМ. Класне радіо. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: is akarom veled ezt még.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

Kedves hallgatóink, ezúttal is egy üveghegymesét hallhattok. Tartsatok velünk! Kirpadélceg Nikolett. Gömböcke. Ki ne szeretné az édességeket, a különböző formájú, ízű, színű nyalánkságokat? A finom csokoládé, a péhe puha vatta cukor hallatán már is érezzük a szánkban az ízüket. Vajon mi volna, ha olyan világban élnénk, ahol minden édességből van? Langyos csoki folyam, cukorka kristályhegyek, pillecukor gyümölcsök, vatta cukor felhők is, csupa-csupa vidámság és boldogság. Ugye milyen fantasztikusan hangzik? Viszont még az ilyen édes világban is lehet valami savanyú. A történetünk Csokimokkó országába kalauzol el minket, ahol Karamell Károly király és a szépséges királynő Puncspuding Panna uralkodik. Egy napon csodálatos dolog történt, a királyi párnak egy édes kisfia született, akinek a Gömböcke nevet adták. Az egész ország örvendezett, ahol is a csoki folyamok duplájára duzzadtak, és a vattacukorfelhők ontották magukból az édességeket. A királynak volt egy tanácsosa, akit molcosságáról ismert a nép, Savanyú Sanyi. Mindig is irigykedve tekintett Csokimokkó népének vidámságára és a királyi családra, akiket mindenki szeretett, őzetlenségük és jóságuk miatt. Minél tovább, annál inkább savanyúbb lett Savanyú Sanyi, és cselvetésre készült. Egy éjjelen elrabolta a kis gömböckét, hogy zsarolni tudja vele Karamell Károly királyt és Puncspuding Panna királynét. Másnap reggel vette észre a királyi pár, hogy nincs a bölcsőjében a kisfiú. Nagyon kétségbe estek, és nyomban katonákat küldtek a keresésére. Eközben Savanyú Sanyi és Gömböcke a patogó cukorvölgybe tartottak, az elhagyatott étcsoki palotába. Levelet küldött a királynak, amiben felszólította, hogy adja át a királyságát a kisfiáért cserébe. Karamell Károly és felesége nem tehettek mást, mivel nagyon szerették Gömböckét. Savanyú Sanyi ezután a pattogó cukor völgyébe száműzte őket és udvartartásukat. Ekkor történt, hogy a csoki folyamok elapadtak. A nép nem muzsikált, és sötétség borult a virágzó országra. Savanyú Sanyi pedig nem tartotta be az egyességet, és nem adta vissza Gömböckét a szüleinek, hanem magánál tartotta a biztonság kedvéért. Múltak az évek, és Savanyú Sanyi akarata ellenére kezdte Gömböckét megszeretni, mivel még csecsemő volt, ezért nem is emlékezett a történtekre, Savanyú Sanyit pedig apjaként ismerte és szerette,

0: Gömböcke jóra való ifjú elcseperedett, aki, bár szerette és tisztelte az apjának itt királyt, mégis látta, hogy az ország népe szenved. Egyik napon aztán Gömböcke bátorságát összeszedve savanyú Sanyi elé állt, hogy kérdőre vonja, miért is olyan az ország, amilyen? Miért ül komorság a nép arcán? Miért olyan kopár és szegény a vidék? A király erre nagyon dübejött, és elzavarta Gömböckét. Aki fejvesztve rohant, és egy ismeretlen rémisztő helyre tévedt. Ez volt a Pattogó cukorvölgye. Megtorpant egy pillanatra, mivel furcsa zajok vették körül, de nem ijedt meg. Hangosan felkiáltott.
1: Nem félek tőletek, gyertek csak!
0: Arra szólva viszont megbotlott egy száraz gumicukorindában, és elesett. Ha? Ekkor elalélt. A hangok pedig a régi világból száműzött udvartartás felől jöttek, akik felismerték Gömböckét, és gyorsan az étcsoki palotába vitték. Amikor a királyi pár megpillantotta a régen látott fiúkat, azonnal könyv szökött a szemükbe. A kis Gömböcke végül magához tért és csodálkozva tekintett körbe, mivel nem tudta, kik is azok a személyek, akik bámulják őt. Karamell Károly és Puncs Puding Panna odalépett Gömböckéhez, elmesélték neki, mi is történt a múltban. Az ifjú alig akart hinni a füleinek. Pár együtt töltött nap után, mikor megismerte Csoki Mokó múltját, megkérte szüleit, hogy engedjék vissza Savanyú Sanyihoz. Szülei hallani sem akartak róla először, de meggyőzte őket, hogy ez az egyetlen megoldás, hogy segíteni tudjon az országon és a népen. Amikor visszatért, Savanyú Sanyi fejvesztve rohant fogadására, és erősen átölelte fogadott fiát. Gömböcke azonban eltolta magától, és felrúgta neki, hogy mit tett a múltban, mivel igazi szüleitől megtudta az igazságot. Savanyú Sanyi beült a cukorborsó hintójába, és elmenekült. Karamell Károly király és Puncs Puding Panna királyné udvartartásával visszatért palotájukba, szeretett fiúkhoz, Gömböckéhez. Az ország apraja és nagyja ünnepelt, muzsikált, a csoki folyamok újra megindultak, alatt a cukorfelhőkből ismét csak úgy ömlött a finomság. Habár minden visszatért a régi kerékvágásba, Gömböcke szomorú volt, mert ugyan tudta, hogy apjának itt Savanyú Sanyi mit tett, mégis megesett a szíve rajta. Az éleplő alatt kiosont a palotából, majd követni kezdte a cukorborsó hintó nyomait, ami a kandis cukorbarlangokig vezettek, melyek mélyén a gyümölcsszirup szörnyek éltek. Savanyú Sanyi hintója az egyik barlang előtt állt, így Gömböcke minden bátorságát összeszedve bement a barlangba, fülelt, mert jajveszékelés hangjára lett figyelmes.
2: Segítség! Segítség!
0: Gömböcke így a hang irányába vette az útját. Meglátta, hogy Savanyú Sanyi bajban van, mivel körbevették a gyümölcsszirup szörnyek. Ekkor a földről felvett pár kandis cukorkövet, és elkezdte velük dobálni a szörnyeket. Így Savanyú Sanyival egérutat nyertek, és eliszkoltak. Bepattantak a cukorborsó hintóba, és a palota felé vették az útjukat. Savanyú Sanyi viszont útközben kérlelte Gömböckét, hogy vigye inkább az étcsoki palotába, mert nem mer a király és a nép elé állni, mert tudja, hogy amit tett, az megbocsájthatatlan. Viszont Gömböcke hajthatatlan volt, és meggyőzte, nem lesz baj. Amikor a palotába értek és Karamell Károly elé álltak, az nagy haragra gerjedt és felszólította a katonáit, hogy zárják Savanyú Sanyit a vár legmagasabb tornyába. Gömböcke viszont azt mondta. Apám, tudom, hogy amit Savanyú Sanyi tett, a szörnyű dolog volt, de szívből megbánta. ezért kérlek, ne zárd őt be. Már másképp gondolkodik. A király mérlegelte fia kérését, és végül engedett neki. Savanyúsanyi szívből jövő bocsánatot kért, a királyi pár és a nép megbocsájtottak, viszont olyan dolog történt, amire senki sem számított. Savanyúsanyi komor arcára édes mosoly, szívébe szeretet költözött, és végül megértette a boldogság titkát, ami nem más, mint a szeretet.
3: Mese volt!
4: Abban minden mese volt!
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

Ez volt a mai zenesáv. Olyan zenék, amik nem harsányak. Ott van a Groove, a Drive és a Harmónia. Ha vezettél, dolgoztál vagy csak kikapcsoltál közben, akkor elérte a célját. Sziasztok! Muzika jakána hučná, ale vyčutnám. Groove, Drive, Harmónia. Ještě to slucháš, jdu rozjít píči a sroboty, či prosto, že objekt, když jde se, značit ona robit svoju zprávu.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Pulse FM.
1: Zenesáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сыр я на 102 и один FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: 91.2 FM.
1: Классное радио. В дорогу.

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy